0: yɛne nyinaa
1: yɛde brɛ wo
0: asɛmpa yɛ tia ɛyɛ straight to the point ɛsiane sɛ asɛmpa ɛyɛ tia
2: gyakpata bɛde vima nyakuo
3: wado